trekkenes csúszkasz, rokasz power szagújem lián, vínyú te spilsz.